leszok Timo ennek kop. Hisz egy meg a win of gant enge bolle top. Asszú ichot ad írni fuss, ej, omdav, ej, kamerót. Ha ez egy, mert írja vújni mennem plújten. Ha ez egy, mert írja vújni mennem plújten.